0: Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours du pionnier européen Konrad Adenauer. Konrad Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne, en Allemagne, dans une famille catholique modeste, mais travailleuse. Sa carrière politique commence vraiment à décoller lorsqu'il épouse Emma Weyer, issue d'une famille aisée et respectée de Cologne. 3 ans après leur mariage, il devient le bras droit du maire, Max Wallraff, l'oncle de son épouse. Mais derrière les succès professionnels, les drames personnels se succèdent. Sa femme décède en 1916, le laissant seul avec 3 enfants. Konrad Adenauer est aussi victime d'un grave accident de voiture qui le contraint à passer plusieurs mois à l'hôpital. Malgré cela, sa carrière politique se poursuit. En 1917, Wallraff devient secrétaire d'État à l'intérieur et Adenauer est élu à l'unanimité pour lui succéder comme maire de Cologne. Il devient ainsi le plus jeune dirigeant municipal en Prusse. 2 ans plus tard, il se remarie et prend pour épouse Auguste Zinser. Ensemble, ils auront 5 enfants, dont l'un meurt quelques jours après sa naissance.
1: Konrad Adenauer deviendra peu à peu l'une des figures politiques les plus fortes d'Allemagne. Mais ses idéaux républicains, combinés à ses valeurs fédéralistes et chrétiennes, dérangent autant les communistes que les nazis. Quand ces derniers arrivent au pouvoir en 1933, Adenauer refuse de décorer Cologne avec des croix gammées. Résultat, il est immédiatement démis de ses fonctions de maire et contraint de quitter sa ville natale. En août 1944, il est arrêté. Il parvient à s'échapper, mais en septembre, il est à nouveau arrêté et emprisonné par la Gestapo à Brauweiler. Dans ce centre de détention nazi tristement célèbre, situé près de Cologne, plusieurs prisonniers politiques ont été détenus et torturés. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, les nazis accusent Adenauer d'être un opposant au régime. En novembre de la même année, il est libéré de Brauweiler.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau drame personnel frappe Adenauer. Sa seconde épouse décède en mars 1948. Mais peu après, sa carrière repart de plus belle. En septembre 1948, Adenauer est élu président du Conseil parlementaire, l'organe chargé de rédiger la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, soit la nouvelle constitution. Adenauer fonde également l'Union chrétienne démocrate, la CDU, pour unir les Allemands protestants et catholiques. En 1949, il devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Konrad Adenauer a 73 ans lorsqu'il est élu chancelier, ce qui fait de lui le plus âgé jamais élu à ce poste dans l'histoire allemande. Malgré cela, il restera 14 ans à la tête du gouvernement. Durant son mandat, il s'attelle à consolider la démocratie allemande pour éviter que l'horreur du Troisième Reich ne se reproduise. Sous Konrad Adenauer, l'Allemagne de l'Ouest se réconcilie avec ses voisins et devient membre du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation européenne de coopération économique. Adenauer soutient activement la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un projet lancé avec la déclaration Schuman le 9 mai 1950 et le traité instituant la Communauté économique européenne signé en 1957. En juin 1966, alors qu'il s'adressait à un large public à Metz, en France, il en a souligné les avantages.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
1: Si nous parvenons à créer une organisation qui permette aux Français de voir tout ce qui se passe en Allemagne dans le domaine de l'acier et du charbon, et inversement, si les Allemands voient ce qui se passe en France, alors ce contrôle mutuel sera le meilleur moyen de construire une politique fondée sur la confiance.
0: La plus grande force de Konrad Adenauer, c'était la politique étrangère. Après ses expériences vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, il croyait fermement que l'unité était la seule voie vers une paix et une stabilité durable en Europe. En 1963, la France et l'Allemagne signent le traité de l'Élysée, aussi appelé traité d'amitié, un moment fort dans la réconciliation entre les deux pays après un siècle de conflit. Le traité d'amitié franco-allemand reflète à la fois la stratégie politique d'Adenauer et sa vision du rôle que l'Allemagne doit jouer en Europe.
1: Mais alors qu'Adenauer œuvre sans relâche pour l'unité et la réconciliation franco-allemande, son propre pays est divisé durant la période d'après-guerre. Et la situation empire en 1961, quand le mur de Berlin est construit, à peine quelques semaines avant les élections fédérales. Malgré ce contexte politique, Konrad Adenauer remporte un quatrième mandat. Il gouverne avec une coalition formée par le groupe parlementaire CDU-CSU et le Parti démocrate libre. Comme prévu, il cède sa place à la moitié de la législature en 1963. Et en 1966, à 90 ans, il quitte aussi son poste de président fédéral de la CDU. C'est la fin de sa carrière politique.
0: Konrad Adenauer, surnommé Der Alte, le vieux, meurt le 19 avril 1967 à l'âge de 91 ans. Le monde entier lui rend hommage. Pour beaucoup, c'est à lui que les Allemands doivent leur liberté, leur prospérité et leur sécurité sociale. Et son rôle dans la construction de l'Europe est tout aussi fondamental. Walter Hallstein, le premier président de la Communauté économique européenne, résume ainsi son héritage.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
1: En politique, la force dépend de l'espoir qu'elle porte. Et en politique européenne, il y a beaucoup d'espoir. Si c'est le cas, c'est en grande partie grâce à cet homme. C'est pourquoi nous nous inclinons devant ses convictions et l'œuvre de toute sa vie politique.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Az Európai Parlament hallatán legtöbbször a plenáris ülésteremben szavazó képviselők jelennek meg lelki szemeink előtt. Ami azt illeti, ilyen szavazásra havonta csak egyszer a plenáris ülésnapokon kerül sor. De vajon mi történik ilyenkor a parlamentben? Hogyan zajlanak a plenáris ülések? Az Európai Parlamenti képviselők augusztus kivételével minden hónapban 4 napot Strasbourgban üléseznek. Ilyenkor a parlament teljes képviselőtestülete jelen van, ezért nevezzük plenárisnak ezeket az üléseket. Minden plenáris ülésnap előre meghatározott programot, azaz napirendet követ. A teljes testület ezen felül időnként Brüsszelben is összeül. Azok a jogalkotási javaslatok és kérdések kerülnek terítékre a plenáris üléseken, amelyeket évközben a különböző szakbizottságokon és képviselőcsoportokon belül tárgyalnak, illetve vetnek fel a képviselők. A parlamenti plenáris vita az uniós jogalkotás egyik legfontosabb állomása. Ilyenkor arra is alkalom nyílik, hogy a képviselőtestület megismertesse álláspontját az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal. A kérdések órájában akár kérdéseket is intézhetnek a társintézmények tisztviselőihez. A plenáris ülésnapokon a képviselők az általuk fontosnak tartott bármely témában állásfoglalást adhatnak ki. Akár jogalkotási javaslat kidolgozására is felkérhetik az Európai Bizottságot, ha valamely terület szabályozásának szükségét érzik. Sokszor fogadnak emellett vezető tisztségviselőket és prominens személyiségeket, például államfőket, valamint különböző ügyekért küzdő aktivistákat és visszaéléseket bejelentő polgárokat, hogy meghallgassák véleményüket. A plenáris üléseken ugyanakkor elsősorban a vitáé és a szavazásé a főszerep. A jogalkotási eljárás tárgyától és típusától függően különböző jellegű szövegek kerülnek a képviselők elé. Példaként említhetjük az Európai Bizottsági jogszabályjavaslatokról készülő parlamenti jelentéseket. A szavazást általában plenáris vita előzi meg. A felszólalási idő korlátokhoz kötött, attól függ, hányan jelezték előzetesen, hogy egy adott témához hozzá kívánnak szólni. A vita a felszólalók számára való tekintettel el is húzódhat. A szavazás ehhez képest már nem ennyire időigényes, hamar lezajlik. A szabályok szerint a képviselőknek joguk van saját anyanyelvüket használni a parlamentben. Szinkrontolmácsok gondoskodnak arról, hogy felszólalásaikat az Európai Unió más hivatalos nyelvein beszélők is megértsék. A vita után kezdődhet a szavazás. A példánkhoz visszatérve, a képviselők módosításokat indítványozhatnak a parlamenti jelentések tartalmával kapcsolatban. Kihúzhatnak belőlük, átfogalmazhatnak, vagy épp átemelhetnek máshonnan teljes részeket, és ki is egészíthetik őket. Mielőtt a módosított jelentés egészét elfogadnák, az egyes módosításokról külön-külön is szavaznak. sokszor egymás után több száz módosítás sorsáról kell dönteniük, mégpedig igen feszes tempóban. Kevesen tudják, hogy a képviselők leginkább kézfelemeléssel szavaznak. Az üléseket levezető elnök állapítja meg az eredményt. Nem hibázhat, ha a legkisebb kétely merül fel benne, elektronikus szavazást kérhet a pontosításhoz. A plenáris üléseken egy javaslat vagy módosítás elfogadásához általában abszolút többségre van szükség, azaz az összes leadott szavazat több mint felével meg kell támogatni. Akkor érvényes a szavazás, ha a testület határozatképes. Ehhez a képviselők legalább egy harmadának jelen kell lennie. Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy nem teljesül ez a feltétel, a szavazást elnapolhatja és átteheti a következő plenáris ülésre. A szavazás végeztével az egyes képviselők ismét felszólalhatnak, hogy megindokolják saját választásukat vagy képviselőcsoportjuk döntését. Ekkor a bizottsági tisztviselők is elmondhatják véleményüket a szavazás kimeneteléről és levonhatják következtetéseiket. A plenáris ülések programja annyira változatos, hogy egyetlen podcastban nem is tudunk mindenre kitérni. A parlament például saját éves munkarendjéről is testületileg dönt. Ülésnaptárában azt is meghatározza, hogy mely heteken egyeztessenek a parlamenti szakbizottságok és képviselőcsoportok. Örvendetes fejlemény, hogy ma már minden vitát élőben lehet követni az Európai Parlament hivatalos webhelyén. A plenáris ülésnapok alatt persze személyesen is el lehet látogatni az ülésterembe. Az érdeklődők a karzatról belehallgathatnak a vitákba. Nincs is jobb módja annak, hogy bepillantsunk a képviselők munkájába, és működés közben lássuk a demokráciát. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
5: La salud es nuestra mayor riqueza. Es esencial para nuestro bienestar personal y nuestra productividad, y ayuda a que nuestra economía prospere dentro de una sociedad feliz y cohesionada. Una de las principales prioridades de la Unión es apoyar al sector de la salud pública en los Estados miembros. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast hablaremos de lo que hace la Unión para reforzar los sistemas sanitarios nacionales y mejorar su sostenibilidad. La Unión cuenta sin duda con algunos de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Hoy en día, su ciudadanía vive más tiempo y goza de mejor salud que antes. Pero, a pesar de esta tendencia positiva, el sector de la salud pública todavía se enfrenta a muchos retos, entre los que figuran los altos costes de atención médica, el acceso restringido a medicamentos y nuevas tecnologías sanitarias y, no lo olvidemos, nuevas enfermedades y pandemias. La pandemia de COVID-19 sacudió los sistemas sanitarios nacionales en todo el mundo. Los países europeos no fueron una excepción. Para hacer frente de manera eficiente a la pandemia y estar mejor preparados frente a este tipo de crisis en el futuro, la Unión Europea creó el programa UE ProSalud para el periodo 2021-2027. Elaborar y aplicar la legislación sanitaria europea es un elemento central del programa, que cuenta con un presupuesto de 4.400 millones de euros. La Unión quiere garantizar así que haya suficientes reservas de productos médicos y suficiente personal sanitario para hacer frente a situaciones inesperadas. El programa también tiene por objetivo facilitar el acceso a los medicamentos y a la asistencia sanitaria a las personas que viven en la Unión. Esta no es la única iniciativa relacionada con la salud pública. La Unión ha desarrollado una estrategia global destinada a garantizar que la protección de la salud pública se integre en todos los ámbitos políticos. Este enfoque se conoce con el nombre La salud en todas las políticas. Un ejemplo es la estrategia De la granja a la mesa, que apoya la producción de alimentos sostenibles y saludables. Otro ejemplo es el Plan de Acción de Contaminación Cero para el Aire, el Agua y el Suelo, que ayuda a crear un entorno más limpio y saludable. la Unión cuenta incluso con una agencia encargada de proteger nuestra salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Y, como todos sabemos, más vale prevenir que curar. Una forma de prevenir las enfermedades es la vacunación. En junio de 2025, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó la importancia de las vacunas en la cumbre de alto nivel de donantes de la Alianza Gavi. La Unión Europea es líder mundial en materia de salud y en la mejora del acceso a las vacunas. El Parlamento Europeo impulsa de forma constante una inversión más sólida, inteligente y justa, porque sabemos que la salud es la base sobre la que se construye todo lo demás: la paz, la prosperidad y la estabilidad. Sin embargo, la prevención no se limita a la vacunación. También incluye combatir la resistencia a los antimicrobianos, previniendo infecciones. Esta resistencia se produce cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos van mutando con el tiempo y dejan de responder a los medicamentos. Además, la Unión quiere afrontar problemas de salud como las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte. El consumo de drogas, alcohol o tabaco aumenta el riesgo de afecciones relacionadas con el corazón, como los infartos, por lo que la Unión Europea ha puesto en marcha políticas que regulan el uso de estas sustancias, en particular del tabaco. Piensa en el aumento del coste de los cigarrillos o las imágenes que se muestran en el paquete para disuadir a la gente. Estas medidas han reducido significativamente el número de fumadores. Otro problema sanitario que la Unión está tratando de prevenir es el cáncer, la segunda causa de muerte. La Unión Europea quiere reducir el riesgo de cáncer mediante la detección precoz y aumentar de forma considerable el número de cribados, lo que ayudará a reducir el alto número de fallecimientos que causa esta enfermedad. Como hemos visto, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de muerte. Pero la situación es un poco diferente para las personas de entre 15 y 29 años. Factores externos, como los accidentes, son la principal causa de muerte en este grupo de edad, seguidos por el suicidio, al que puede llevar la mala salud mental. Pero esta no afecta solo a las personas jóvenes. Se calcula que 84 millones de personas en la Unión padecen algún tipo de problema de salud mental. Dada esta alarmante situación, la Unión concede especial importancia a promover la salud mental y el bienestar en todos los ámbitos de la vida, ya sea en el hogar, en la escuela o en el trabajo. También anima a los países a prestar nuevos servicios orientados a este ámbito sanitario, como los centros comunitarios de salud mental. Asimismo, la Unión vela por el suministro de medicamentos. En marzo de 2025, la Comisión Europea propuso el Reglamento de Medicamentos Críticos, cuyo objetivo es reforzar la producción y el suministro de medicamentos, facilitando la financiación, acelerando los procedimientos, impulsando la adquisición y favoreciendo las alianzas internacionales. Para recibir asesoramiento sobre cómo aumentar el suministro de medicamentos, la Unión ha creado la Alianza de Medicamentos Críticos, que reúne a las partes interesadas de los países, las industrias clave, la sociedad civil y la comunidad científica. Por último, no olvidemos la Agencia Europea de Medicamentos, con sede en Ámsterdam. Facilita la investigación y elaboración de medicamentos, supervisa su seguridad, evalúa las autorizaciones de comercialización y proporciona información a los profesionales sanitarios. Además de crear medicamentos eficaces y promover la salud pública en general, también es esencial incorporar las últimas tecnologías a la asistencia sanitaria. La Unión concede especial importancia a las tecnologías digitales, las biotecnologías y la sanidad electrónica, que abarcan desde los historiales médicos electrónicos y la telemedicina, hasta los dispositivos portátiles, las aplicaciones móviles, el análisis de datos y otras herramientas digitales. La Unión impulsa una transformación digital y la armonización de los sistemas sanitarios, de modo que los de cada Estado miembro sean sostenibles y modernos, y siempre estén al día. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
6: Hitchcocks publikpriset för europeisk film 2026. De fem filmerna som tävlar om Lux-publikpriset 2026 är Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender och Sentimental Value. Christie är en dramafilm som är skriven och regisserad av den irländske filmmakaren och fotografen Brendan Canty. Den handlar om bröderna Christie och Shane som haft en svår barndom i olika familjehem. Efter att ha levt ifrån varandra i många år hamnar de plötsligt under samma tak. De måste nu förlika sig med det som hänt och Christie måste välja hur hans framtid ska se ut.
7: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
8: You're Shane's brother, aren't you?
9: I am, yeah. Christie.
6: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid filmfestivalen Berlinalen i Berlin och vann huvudpriset i sektionen Generation 14+, där filmerna handlar om ungdomar. Filmen vann också pris för bästa irländska film vid Galway Film Fleet i juli 2025. Deaf är en spansk dramafilm från 2025 skriven och regisserad av Eva Libertad. Det är en fortsättning på en kortfilm med samma namn som nominerades till Goya-priset 2023. Huvudpersonen Angela är en döv kvinna som jobbar ute på landsbygden i Spanien. När hon väntar barn med sin hörande partner Hector börjar hon bli orolig över hur hon ska kunna kommunicera med barnet när hon blir mamma. Att få barn blir till en kris för paret och Angela måste bli förälder i en värld som inte är anpassad för henne.
10: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
11: Hey.
12: Yeah, baby.
6: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid Berlinalen där den vann Panorama Audience Award för bästa spelfilm och fick det finaste priset av International Confederation of Art House Cinemas. It Was Just an Accident är en thriller från 2025 som är skriven och regisserad av iranien Jafar Panahi. Det är en samproduktion mellan Iran, Frankrike och Luxemburg. Mitt i natten kommer en skadad bil till mekanikern Vahids verkstad. Han börjar misstänka att föraren är samma statstjänsteman som tidigare torterat honom. Men eftersom han aldrig såg hans ansikte kan han inte vara säker.
13: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
14: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
13: تا کی باید منتظر باشیم؟
14: تا وقتی که بهوش بیاد.
13: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
15: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
13: نه بابا.
6: Filmen hade världspremiär i maj 2025 i Cannes där den tävlade i filmfestivalens huvudsektion och vann guldpalmen. Love Me Tender är en fransk dramafilm skriven och regisserad av Anna Cazenave-Cambé. Clémence och hennes man Laurent har varit separerade i flera år och har delat vårdnad om sonen Paul. Men när hon inleder ett nytt förhållande med Sarah försöker Laurent hindra henne från att träffa sonen.
16: Alors on peut y aller comme ça?
17: Bah oui, comme ça.
16: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
6: Filmen hade världspremiär i maj 2025 på filmfestivalen i Cannes där den tävlade i sektionen Un certain regard och även nominerades till Queerpalmen. Sentimental Value är en dramakomedi regisserad av den dansk-norska filmmakaren Joachim Trier. När deras mamma dör måste systrarna Nora och Agnes förhålla sig till sin pappa Gustav, en tidigare ryktbar filmregissör som övergav dem när de var små. Nora är nu en karriärstriven teaterskådespelerska medan systern Agnes valt ett mer traditionellt familjeliv. Gustav planerar att göra comeback med en film om sin egen mammas tragiska liv format av trauman från krig och ockupation. När Nora vägrar spela huvudrollen i den vänder sig Gustav istället till en Hollywoodstjärna. Gustav gör vad han kan för att återfå sin förlorade status, men kan han reparera förhållandet till sina döttrar?
11: Han är kär förhållande med Solge, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
12: Vad sa du?
11: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska laga film igen.
12: Vilket projekt då?
11: Det är den han snackat med dig om.
12: Min film? Den han skrev till mig?
11: Ja, den du inte ville spela i.
6: Filmen hade världspremiär i Cannes 2025 där den fick stort genomslag i festivalens huvudsektion och vann Grand Prix. Den utsågs till Norges bidrag till kategorin bästa internationella film på den 98:e Oscarsgalan. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux-publikpriset. Europaparlamentets översättningstjänst textar de nominerade filmerna på EUs 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan sätta betyg på dem med upp till 5 stjärnor på Lux-publikprisets särskilda bedömningsplattform. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux-publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om sociala, politiska och kulturella frågor i Europa. Parlamentets översättningstjänst har textat alla 5 nominerade filmer för döva och hörselskadade på alla 24 officiella EU-språk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
17: Välkommen till podcastserien Historie och fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.

0: Bundestag, organismul responsabil cu redactarea legii fundamentale a Republicii Federale Germania, altfel spus, noua Constituție a țării. El s-a dedicat proiectului care viza înființarea Uniunii Creștini Democrate, cunoscută sub acronimul CDU, pentru a-i aduce împreună pe protestanții și catolicii din Germania. În 1949, Adenauer a devenit primul cancelar al Republicii Federale Germania. Avea 73 de ani când a fost ales, fiind cel mai în vârstă cancelar din istoria țării. Cu toate acestea, a continuat să ocupe funcția de cancelar timp de 14 ani. În toată această perioadă s-a concentrat pe transformarea Germaniei într-o democrație stabilă, astfel încât ororile celui de-al treilea Reich să nu se mai repete. Sub conducerea lui, Germania de Vest s-a reconciliat cu țările vecine și a devenit membra a Consiliului Europei, a NATO și a Organizației pentru Cooperare Economică Europeană. Adenauer a susținut cu tărie și înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a luat naștere odată cu declarația Schuman pe 9 mai 1950. El a susținut de asemenea Tratatul de Instituire a Comunității Economice Europene, semnat în 1957. Adenauer a subliniat avantajele acestor demersuri când a luat cuvântul în fața unui public numeros la Metz, în Franța, în iunie 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Dacă reușim să creăm o organizație care să le permită francezilor să vadă tot ce se întâmplă în sectorul producției de oțel și al extracției cărbunelui din Germania, și dacă germanii pot la rândul lor să vadă ce se întâmplă în Franța, acest control reciproc este cea mai bună modalitate de a crea o politică bazată pe încredere.
1: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Punctul forte al lui Konrad Adenauer a fost politica externă. După experiențele din cel de-al doilea război mondial, credea cu tărie că singura cale spre o pace durabilă și stabilitate în Europa era unitatea. În 1963, Franța și Germania au semnat Tratatul de la Élysée, cunoscut și ca Tratatul de Prietenie. A fost un moment major în procesul de reconciliere al celor două țări după un secol de conflicte. Tratatul a demonstrat strategia politică a lui Adenauer și viziunea lui despre rolul Germaniei în Europa. În timp ce Adenauer milita pentru unitate și era unul dintre principalii inițiatori ai reconcilierii franco-germane, țara lui se confrunta cu despinare în perioada de după război. Și, pentru a complica și mai mult lucrurile, în 1961 a fost construit zidul Berlinului, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor federale. Climatul politic din jurul construirii zidului Berlinului nu l-a împiedicat însă pe Konrad Adenauer să câștige pentru a patra oară alegerile federale. El a candidat în cadrul unei coaliții formate din grupurile parlamentare ale Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin-Sociale și din Partidul Democratic Liber. Adenauer și-a exercitat funcția în prima jumătate a legislaturii, conform înțelegerii, și a demisionat în 1963. În 1966, la vârsta de 90 de ani, s-a retras și din poziția de președinte federal al Uniunii Creștin-Democrate. Astfel s-a încheiat cariera lui politică. Konrad Adenauer, supranumit Der Alte, adică bătrânul, s-a stins din viață pe 19 aprilie 1967, la vârsta de 91 de ani. A fost omagiat în întreaga lume drept un politician căruia germanii îi datorau libertatea, prosperitatea și securitatea socială. El și-a pus amprenta în egală măsură și asupra modelării Europei în care trăim astăzi. Walter Hallstein, primul președinte al Comunității Economice Europene, a subliniat semnificația moștenirii lui Adenauer pentru politica europeană.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
2: În toate proiectele politice găsim doze egale de putere și speranță, iar politica europeană este însuflețită de multă speranță. Îi datorăm acest lucru în esență acestui om. De aceea ne înclinăm în fața convingerilor sale și în fața reușitelor sale politice de o viață.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: Ar esate girdėję apie Europos parlamento pirmininko pavaduotojus? Iš jų pareigų pavadinimo aišku, kad jie atlieka lemiamą vaidmenį parlamente ir turi būti svarbios politinės figūros. Tačiau ar žinote, ką iš tikrųjų veikia Europos parlamento pirmininko pavaduotojai? Kas jie yra ir kaip jie renkami? Kaip ir pirmininko atveju, pirmininko pavaduotojai pirmiausia turi būti išrinkti. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai renkami kas 2,5 metų. Pirmininko pavaduotojai pirmajai kadencijos pusei renkami po Europos parlamento rinkimų Liepos mėnesį. Antrieji rinkimai vyksta kadencijos viduryje, po 2,5 metų sausio mėnesį. Naujo pirmininko pavaduotojo rinkimai taip pat gali būti skelbiami, jei atsilaisvintų viena iš pirmininko pavaduotojo vietų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei pareigas einantis pirmininko pavaduotojas ima eiti kitas politines pareigas savo šalyje arba kitoje ES institucijoje. 2023 m. sausio mėnesį teko pakeisti graikę Evą Kaili, kuri buvo pašalinta iš parlamento kilus pinigų plovimo ir korupcijos skandalui. Taigi į jos vietą pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Europos parlamento narys iš Liuksemburgo Mark Angel. Kandidatus į pirmininko pavaduotojo pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba 1/20 dalį parlamento narių sudaranti grupė. Tai yra mažiausiai 36 parlamento nariai. Kad kandidatas būtų išrinktas, jam reikia absoliučios daugumos. O tai reiškia, kad jis turi surinkti daugiau nei pusę visų slaptų balsavimų atiduotų balsų. Tada išrinktais paskelbiama iki 14 kandidatų per pirmąjį balsavimą surinkusių absoliučią balsų daugumą. Jei laimėjusių kandidatų skaičius yra mažesnis už vietų skaičių, tomis pačiomis sąlygomis organizuojamas antrasis balsavimas, kad būtų užpildytos likusios vietos. Jei prireikia trečiojo balsavimo, kandidatai išrenkami paprasta balsų dauguma. Todėl išrenkamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Retais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas. Dabar, kai žinome, kas ir kaip renka pirmininko pavaduotojus, atidžiau pažvelkime į jų užduotis ir pareigas. Pirmininkas deleguoja konkrečias užduotis 14 pirmininko pavaduotojų, kurių pagrindinės pareigos yra padėti Europos parlamento pirmininkui, jam atstovauti ir prireikus jį pavaduoti. Pavyzdžiui, jie gali pirmininkauti parlamento plenarinėms sesijoms. Tai reiškia, kad jie gali pradėti, baigti arba sustabdyti posėdžius. Per šiuos posėdžius jie palaiko tvarką, suteikia žodį parlamento nariams, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojai taip pat gali atstovauti parlamentui tarptautiniuose santykiuose, iškilmingomis progomis ir sprendžiant administracinius, teisinius bei finansinius reikalus. Taigi jiems dažnai tenka lankytis ne ES šalyse ir susitikti su kitų institucijų atstovais. Galiausiai pirmininko pavaduotojai taip pat priklauso Europos parlamento biurui, kuris nustato taisykles, kad viskas parlamente veiktų sklandžiai. Biuras taip pat rengia parlamento biudžeto projektą ir priima sprendimus dėl administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Rinkdami biuro narius, parlamento nariai stengiasi užtikrinti, kad pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai plačiai atstovautų įvairioms parlamento frakcijoms. Šioje tinklalaidėje apžvelgėme itin svarbų pirmininko pavaduotojų vaidmenį Europos parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie kitas svarbias pareigas ir organus parlamente, pavyzdžiui, pirmininką, biurą ir kvestorius, klausykitės kitų Žargono džiunglių serijos tinklalaidžių šiomis konkrečiomis temomis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio. Internetas yra nepaprastai veiksminga ir naudinga priemonė, suteikianti daugybę galimybių ir visokeriopai lengvinanti mūsų kasdienybę. Vienu paspaudimu mums pasiekiami milžiniški informacijos kiekiai. Kad ir kur būtume, galime sužinoti šviežiausias naujienas ir susisiekti su draugais bei šeimos nariais. Tačiau virtualusis pasaulis nuolat kinta. Ir visi mes, ypač vaikai ir jaunimas, turime žinoti apie pavojus, kylančius naudojantis internetu. Jūs klausotės tinklalaidžių ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiandien papasakosime apie saugesnio interneto dieną ir kaip Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti didesnį saugumą internete. Kas yra saugesnio interneto diena ir kuo ji svarbi? Jau daugelį metų minima saugesnio interneto diena šiandien yra viena svarbiausių iniciatyvų saugumo internete klausimų. Viskas prasidėjo 2004-aisiais, Europos Sąjungai ėmus įgyvendinti saugesnio interneto programą. Dabar saugesnio interneto dieną kasmet mini daugiau kaip 180 pasaulio šalių. Ši diena skirta skleisti žinę apie saugumo spragas internete ir suteikti galimybę visiems, o ypač vaikams ir jaunimui, saugiai juo naudotis. Kaip prisidėti prie saugesnio interneto dienos? Kasmet vasarį saugesnio interneto diena įkvepia milijonus žmonių kartu kurti visiems geresnį ir saugesnį internetą. Vadovaujantis jau prigijusiu šūkiu "Kurkime geresnį internetą kartu", Saugesnio interneto dienos rengėjai ir rėmėjai iš įvairių šalių kviečiami organizuoti saugumo internete temai skirtus renginius. 2012 metais, įgyvendinant Europos komisijos parengtą strategiją dėl vaikams geresnio interneto, buvo sukurtas Europos Sąjungos saugesnio interneto centrų tinklas. Šiandien beveik visos Europos Sąjungos šalys turi saugesnio interneto centrą, į kurį piliečiai gali kreiptis, norėdami sužinoti, kokie saugesnio interneto dienos renginiai vyksta jų bendruomenėse. Saugesnio interneto centrą Lietuvoje, plačiau žinoma draugiško interneto pavadinimu, koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su partneriais. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija Langas į ateitį ir viešąja įstaiga Vaikų linija. Šio centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje, teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomeniai – informavimo, pagalbos linijos ir karštosios linijos. Jis taip pat skatina visuomenę įsitraukti į saugesnio interneto dienos renginių organizavimą. Kam reikalingi saugesnio interneto centrai? Šie centrai informuoja ir konsultuoja vaikus, tėvus, pedagogus ir prižiūrinčius asmenis skaitmeniniais klausimais, teikia jiems paramą ir kovoja su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete. Sąjungos lygmeniu jie bendradarbiauja, keičiasi ištekliais ir dalyjasi geriausia patirtimi per Europos Sąjungos saugumo internete centrą. Saugesnio interneto centrai teikia tris pagrindines paslaugas
5: koordinuoja tinklo InSafe organizuojamą nacionalinį informacijos centrą, pagalbos liniją ir karštąją liniją, kurią organizuoja Tarptautinė karštųjų interneto linijų asociacija. Pagalbos linijomis jaunimas, tėvai ir prižiūrintys asmenys konsultuojami žalingo turinio ir elgesio internete klausimais, o karštosiomis linijomis visuomenė gali anonimiškai pranešti apie tokį draudžiamą turinį kaip seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga. Viena iš ES saugesnio interneto centrų užduočių – saugoti asmenų skaitmeninę tapatybę. Belgijos saugesnio interneto centras skaitmeninę tapatybę apibrėžia kaip viską, ką apie save skelbiame internete. Tai ne tik mūsų įrašai tokiose platformose kaip Facebookas ir TikTokas, bet ir visi mūsų skaitmeniniai pėdsakai, kuriuos paliekame įvairiausiose vietose. Skelbimai forumuose, komentarai po kitų pasidalintomis nuotraukomis, parašai po peticijomis, paslaugų įvertinimai ir rekomendacijos. Mūsų skaitmeninę tapatybę sudaro ir mūsų skaitmeniniai duomenys – banko sąskaitų duomenys, elektroninio pašto adresai, prisijungimo vardai bei slaptažodžiai ir netgi ligos istorijos ir biometriniai duomenys. Kaip ES saugo mūsų skaitmeninę tapatybę? Asmens duomenys saugomi pagal ES pagrindinių teisių chartiją. Remdamiesi ją, Europos parlamentas, komisija ir taryba 2022 m. gruodį pasirašė Europos deklaraciją dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų. Šioje deklaracijoje ES institucijos įsipareigojo saugoti piliečių interesus nuo tokių kibernetinių grėsmių ir kibernetinių nusikaltimų, kaip asmens duomenų saugumo pažeidimai ir tapatybės vagystės. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir suteikti žmonėms galimybę kontroliuoti, kokiais duomenimis jie dalyjasi, ES sukūrė skaitmeninės tapatybės dėklės koncepciją. Naudodamiesi šiomis dėklėmis, sąjungos gyventojai galės lengvai ir saugiai patvirtinti savo tapatybę internete. Skaitmeninės tapatybės dėklės bus pripažįstamos visoje ES ir leis vos vienu paspaudimu pateikti tik konkrečius asmens duomenis, pavyzdžiui, amžių arba pilietybę, neatskleidžiant jokios kitos informacijos, pagal kurią būtų galima įvardyti asmenį. Tik ES skaitmeninę tapatybės dėklę naudojantis asmuo spręs, kada ir kokią informaciją apie save pateikti. Pavyzdžiui, registruodamiesi interneto platformoje galėtumėte nurodyti savo amžių, neatskleisdami gimimo datos. 2024 m. gegužę įsigaliojus Europos skaitmeninės tapatybės reglamentui, visos ES šalys privalo iki 2026 m. kiekvienam piliečiui ir gyventojui suteikti galimybę naudotis bent viena skaitmeninės tapatybės dėkle. Kaip mes patys galime apsaugoti savo skaitmeninę tapatybę? Mes galime riboti internete pasiekiamą informaciją atsargiau rinkdamiesi, kokį turinį viešinti, socialiniuose tinkluose nepriimdami kvietimo draugauti iš nepažįstamų asmenų ir tikrindami nežinomų puslapių nuorodas prieš jas nuspausdami. Gyvendami skaitmeniniame amžiuje susidurėme su tam tikrais pavojais, visgi internetas mums teikia daugybę privalumų. Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti saugesnį internetą, kuriame nebūtų pažeidžiamos nei vieno naudotojo teisės. Prisidėti galime visi. Tik likime budrus, nepraraskime kontrolės ir būkime atsargus naršydami. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
6: Chasenam Votachav. Idran Sheogus and Neolad being Vehevim Lena, Beglavig the Miluin Seran Horpuch, a moonly Hauchi and Antish Horpig, Trevota Chahav in Satalchon Horpucha. She Parliament Nahorpa and Tain Choluch to Kudin Antish, a Hauta Gadiruch, Augustana Talchon Horpucha, a Kondas Nehemachti den Lahaka is more down. Satrasa the Fod Crealty took me in Tolis her father's god that faced Natalchon the Parliament Nahorpa, a Tarna Bakoin. In St. Agwansop, play a maiden chorus for Otala does St. Alchoin Orpucha. Gakwig Gliena tau in Saironig na Horpa, na Fesheri the Parliament na Horpa, a yenigun dichtarha. Tau for Shakyad Fihe Fesheri in Liena, Kuiga Dergnius Mona and Shakyad Sakuig Eshera toss a Parliament Feilaher. Tau in Gachtir Lien de Fuil Fesheri, Bonaher Frunsable na Korirachta came lie the he. Cílíon sé sin go dtáin tíortha le déanamh níos airde líon níos mó feisirí, ach go n-éan gach feisire ó thír níos mó ana díochtaí níos lú daoine nó mar dhéanann feisire ó thír níos lú. Sé seisear an líonas lú feisirí ar féad le tír a bheith acu, agus sé seisear is nócha an líonas mó. Bíonn meán de fíochtaí in sna próiseas fótála do sna toghcháin orpacha idir na Ballstáit ag súile, ach is eolaigh na bunfunsabail. In Galore Ballstadt is fed lesh na vota ala ha vota chahav da 40 fulla tuil, ira har eanar, no an darod. Usaidin na tauchain orpacha chorus na hondiach da kyanvara. Cílíon sé sin go mbíonn líon na suíochán a dhéanann páirtí a Parliament na Horpa, i gcomhair díreach le líon na vótaí a dhéanann an páirtí san. A cé tá an ann vóta a chaibh? Chun páirt a ghlacán sna toghchán orpacha, caithfidh a bheith de shaoránacht do Ballstadt den Aontas, agus caithfidh an mheánaí fótála de thír a bheith buinte amach agat. I bhformhór na Ballstadt sé 8 mbliana déag d'aois an aois fótála. In San Oster, sa Bheilg, sa Ghearmáin agus sa Málta is féidir le daoine vóta a chaibh ó aois a 60, agus sa Ghréig is féidir le daoine vóta a chaibh ó aois a 70. Ina haonta san, tá sé de cheart ag saoránaigh an Aontas atá na gcónaí in Ballstadt eile fótála na díorthuachais nó ina díorchónaithe, ach ní féidir le daoine amháin vóta a chaibh ach in éan áit amháin. Mar sin, conas aimíonn vótála sna toghcháin orpacha. Nuair chaitheann tú vóta, chiad tú lista páirte ar polaitiúla a bhfuil an iarrthóirí réamh roghnaithe ag gach páirtí díobh. Is féad leat an páirtí atá uirt a roghnú trí vóta a chaitheamh in eicil ina ainm. Is tátach a thuiscint nuair chaitheann tú vóta de páirtí go gcuireann de vóta go hindíreach le roghnú eisirí aon ar Parliament na Horpa ón páirtí san. Bí an iarrthóirí réamh roghnaithe ag na páirtithe in san ordain a roghnú ofaríod bunaithe ar líon na vótaí a dhéanann an páirtí. Ach a díra áirithe is féad leat vóta a chaitheamh don lista réamh roghnaithe nó is féad a vótaí a chaitheamh dos na hiarrthóirí ar an lista san. Nuair bhíonn deireadh leis an vótáil déantar na vótaí a chóirimh agus cinntear scíor gach páirtí dos an suíocháin na Parliament na Horpa, bunaithe ar an scíor dos na vótaí a fhuardar. Cintíonn sé sin go mbíonn líon na bheisirí ó gach páirtí a ghabhéir leis an dachaíocht de fuardar os na vótálaithe. Cinnigh de vóta céhiad na feisirí de Parliament na Horpa i dhéanamh an díochtart agus tlithe nuáil nula bhú, agus beag teannach ar a gcé chomá ar roghnú an chumasúin orpaig. Mún leid na cintí sa de héal le huail agus saol daoine ar fud an Aontas. Níor cheart talamh sláinn a dhéanamh den den leathas. Is éirt cochait né agus dá bhrí sin is freagrat cochait né. Tá róla gachéine ag an le. Is féad leat éisteacht de tilipod chualtaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Horpa.
7: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. E Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Püsige lainele, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. Lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. Aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad nelja valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. Kolm aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12. riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laiaulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. Viis liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. Aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutusele võtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati kahe Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurtis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutusele võtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teistsugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutusele võtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäevaelus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutusele võtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. Aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. Aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
8: Az elmúlt években az Európai Uniót és tagállamait nem egyszer próbálták külső hatalmak tudatos gazdasági nyomásgyakorlással rákényszeríteni politikáik megváltoztatására. Céljaik eléréséhez akár kereskedelmi korlátozásokat, bojkottot vagy adminisztratív gátakat is kilátásba helyeztek. Az e fajta kényszerítő intézkedések gazdaságilag és politikailag is egyre nagyobb problémát jelentenek az EU számára. A kereskedelmi világszervezetnek nincs hatásköre fellépni ellenük, ráadásul a nyomásgyakorlás amúgy sem hivatalos keretek között nyíltan folyik. Egészen mostanáig az Európai Uniónak sem volt semmilyen jogi eszköze ahhoz, hogy megvédje saját érdekeit. Az Európai Parlament és néhány uniós tagország legelőször 2020-ban adott hangot aggodalmának a gazdasági nyomásgyakorlás kapcsán. Az Európai Bizottság osztotta aggályaikat és a parlament álláspontját, mely szerint új intézkedésekre lenne szükség a kialakult helyzetben. A három fő uniós intézmény, a bizottság, a tanács és a parlament a kereskedelmi jogérvényesítésről szóló átdolgozott rendelet közzétételekor közös nyilatkozatban kérte, hogy az EU hozzon létre visszatartó erejű mechanizmust az unión kívüli, úgynevezett harmadik országok kényszerítő intézkedéseinek leszerelésére. Az Európai Bizottság ennek megfelelően 2021. decemberében elő is terjesztett egy rendeletjavaslatot, hogy az Európai Unió nemzetközi viszonylatban is hatékonyabban tudjon reagálni az ilyen helyzetekre. Abban meg is határozta, hogy az számít gazdasági kényszerítésnek, ha egy nem uniós ország kereskedelmi vagy beruházási intézkedésekkel, illetve ilyeneket kilátásba helyezve megpróbál nyomást gyakorolni az unióra vagy valamely tagállamára, hogy az egy adott szabályozási kérdésben meghatározott módon döntsön. De nézzünk egy konkrét példát. 2021. novemberében tajvani képviselet nyílt a litvániai Vilniusban. A névválasztást, hogy tudnélik Taipei helyett Tajvánra hivatkoztak, Peking az egy Kína elv durva megsértésének tekintette, mivel szerintük Tajvan az egy és oszthatatlan Kína része. A diplomáciai bonyodalom jelentős surlódásokhoz vezetett Kína és Litvánia kétoldalú kapcsolatában. Célkeresztbe került a litván kormány. Kína különböző kereskedelmi korlátozásokat léptetett életbe, általános bojkottot hirdetett a litván cégek termékeire és szolgáltatásaira, illetve csaknem 90%-kal visszavágta a litván importot. Ugyanígy közigazgatási akadályokat gördített a vállalkozások útjába, korlátozta a beruházásokat és visszafogta a turizmust. Litvánia számára az egyik legnagyobb érvágás az volt, hogy Kína kizárt a vámrendszeréből. Emiatt a litván exportőrök nem tudták elvégezni a vámügyi intézéssel járó papírmunkát. Megszűnt a szállítmányok vámkezelése, és nem hosszabbították meg az importkérelmeket és az üzleti szerződéseket. Mivel Vilnius az export embargó ellenére sem változtatott álláspontján, Kína kilátásba helyezte, hogy a termékeiket és alapanyagaikat Litvániából beszerző más cégekre is kiterjeszti a büntető intézkedéseket. Pár hónappal később német vállalkozások jelezték is, hogy hátrány érte őket a másodlagos szankciók miatt. A gazdasági nyomásgyakorlás egyik fontos ismérve, hogy a színfalak mögött zajlik. Nem jellemző, hogy a felelős ország nyíltan elismerné lépéseit, vagy az intézkedései és saját vélt érdekei közötti kapcsolatot. Éppen ezért nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen az ilyen ügyeket nemzetközi fórumok, például a Kereskedelmi Világszervezet elé vinni. A kényszerítő intézkedések elleni uniós eszköz nem kifejezetten Kínát veszi célba, hanem segít az EU-nak kezelni a litván példához hasonló helyzeteket. Mit mond a jogszabály? Egyértelműen meghatározza, mi minősül gazdasági kényszerítésnek és ellenlépések megtételére jogosítja fel az Európai Uniót, ha egy harmadik ország fegyverként próbálná használni a kereskedelmet vagy a beruházásokat. Konkrét határidőket is megállapít az ügymenetre és a válaszlépésekre. A bizottságnak 4 hónap áll a rendelkezésére, hogy a kényszerítés gyanúját kivizsgálja, következtetései alapján pedig a tanácsnak 8-10 hete van arra, hogy minősített többséggel eldöntse, valóban kényszerítésről van-e szó. Ha bebizonyosodik a kényszerítő szándék, a bizottság hatásköre meghatározni a szükségesnek ítélt ellenlépéseket. Azoknak arányban kell lenniük az elszenvedett veszteségekkel, és a nemzetközi jog adta kereteken belül kell maradniuk. Végezetül az új szabályok értelmében az EU jóvátételt követelhet az okozott károk megtérítésére a kényszerítést alkalmazó nem uniós országtól. A parlament 2023. októberi plenáris ülésén a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke Bernd Lange így nyilatkozott.
9: Mostantól lesz a kezünkben egy eszköz, amely nem vaktölténnyel van megtöltve, hanem nagyon is éles lőszerrel. Nem játékpisztoly, valódi fegyver. Amihez tartás véget, néha igenis ki kell tenni a pisztolyt az asztalra, még ha napi alapon nem is nyúlunk hozzá. Az is világos, hogy csak a legvégső esetben fogjuk meghúzni a ravaszt. Inkább arra törekszünk, hogy elejét vegyük a nyomásgyakorlásnak. Tárgyalásos úton szeretnénk megoldani kereskedelmi partnereinkkel a problémákat, ám ha erre nincs mód, mégis lesz valami, amellyel meg tudjuk védeni gazdasági érdekeinket.
8: Napjaink egyre kiélezettebb geopolitikai erőviszonyai mellett a kényszerítő intézkedések elleni új kereskedelempolitikai eszköz egyszerűen létszükséglet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.
10: Boulangerie, salon de coiffure, fleuriste, librairie. Si vous connaissez quelqu'un qui dirige une petite entreprise, alors vous savez sûrement que ce n'est pas de tout repos. 99% des entreprises de l'Union sont des petites et moyennes entreprises, ou PME. Elles constituent l'épine dorsale de l'économie européenne.
11: Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans ce podcast, nous allons découvrir comment l'Union européenne soutient ses PME.
10: Nous l'avons dit, les PME représentent 99% des entreprises de l'Union européenne. Elles emploient quelque 100 millions de personnes et génèrent plus de la moitié du produit intérieur brut de l'Europe. Pourtant, les PME peuvent être confrontées à toute une série de défis qui mettent en péril leur survie. Elles doivent rivaliser avec les grandes entreprises, subir une bureaucratie très contraignante et gérer les difficultés liées aux opérations internationales.
11: C'est précisément là que l'Union européenne entre en jeu. Elle est consciente que les PME sont essentielles pour l'emploi, l'innovation et la croissance économique. C'est pourquoi elle soutient concrètement ces entrepreneurs qui font tourner l'économie européenne. Découvrons comment.
10: En 2020, la Commission européenne a lancé une nouvelle stratégie de l'Union pour les PME, pour faire de l'Europe l'endroit le plus attrayant pour démarrer, faire croître ou développer une petite entreprise. Cette stratégie soutient les entreprises de toute taille et dans tous les secteurs, depuis la petite start-up technologique innovante à l'entreprise artisanale traditionnelle. Elle vise à éliminer les obstacles du commerce, à renforcer l'intégration des technologies numériques et à promouvoir la transition vers des modèles économiques durables. Cette stratégie est mise en œuvre grâce à divers programmes de soutien, comme par exemple le réseau Entreprises Europe.
11: Si vous possédez une entreprise, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Le réseau Entreprises Europe aide les PME à libérer tout leur potentiel à l'échelle internationale. Il s'agit d'un réseau actif dans plus de 40 pays à travers le monde qui rassemble des experts d'organisations réputées pour leur excellence dans le soutien aux entreprises. L'objectif est d'informer, de conseiller et d'aider les PME européennes à chaque étape de leur développement. Le réseau les assiste pour accéder aux programmes et aux fonds de l'Union européenne et prodigue des conseils afin de les aider à adopter des solutions en matière d'énergie renouvelable et à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. Consultez le site web du réseau Entreprises Europe pour savoir comment ils peuvent vous aider.
10: Si vous envisagez de créer une nouvelle entreprise ou si vous venez de le faire, le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs peut également vous aider à acquérir de l'expérience et à développer des idées en passant du temps au sein d'une PME à l'étranger sous la supervision d'un entrepreneur expérimenté. Il s'agit d'une collaboration gagnant-gagnant où chacun peut découvrir de nouveaux marchés européens, mais aussi de potentiels partenaires commerciaux et de nouvelles manières de gérer une entreprise.
11: Depuis plus de 30 ans, le marché unique européen constitue l'un des piliers de l'Union européenne. C'est grâce à lui que tous les citoyens européens peuvent résider, travailler et voyager librement dans n'importe quel pays de l'Union. Le marché unique présente également d'importants avantages pour les entreprises. Il assure la stabilité juridique, l'accès au marché, les services financiers, des possibilités d'investissement et un financement.
10: Il s'agit en quelque sorte d'une rampe de lancement pour les entreprises européennes. La pandémie de Covid-19 nous a montré à quel point il est important pour la résilience de notre économie de disposer d'un marché unique et qui fonctionne correctement. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter le podcast « 30 ans du marché unique européen, réalisation et défis à venir » sur Europarl Radio ou sur Spotify.
11: La pandémie de Covid-19 nous a également montré que le marché unique n'est pas encore tout à fait au point dans certains domaines et a mis en évidence les éléments à améliorer. Pour y remédier, le programme du marché unique de l'Union allouera 1 milliard d'euros entre 2021 et 2027 pour stimuler la compétitivité et la durabilité des PME et favoriser la reprise après la pandémie.
10: L'Union a également décidé d'investir bien plus dans ses entreprises. D'importantes possibilités de financement sont disponibles grâce au fonds InvestEU, qui stimule l'investissement, l'innovation et la création d'emplois dans l'Union pour la période 2021-2027.
11: Le programme InvestEU propose aussi un accès à des financements spécifiquement adaptés aux PME. Au niveau régional, les fonds structurels et d'investissement européens multiplient les possibilités.
10: Prendre soin des PME, c'est prendre soin des emplois actuels et futurs dans l'Union. N'hésitez pas à contacter le Centre d'information Europe Direct, le plus proche de chez vous, pour en savoir plus sur les ressources de l'Union qui existent pour aider votre entreprise à prospérer. Nous vous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de succès.
11: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
12: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazottakat.
8: Európát a kezdetektől fogva olyan rendkívüli nők és férfiak építették, akiknek a társadalom bármely szegletéből jöjjenek is, volt bátorságuk meghaladni viharos múltunkat. Hidakat vertek, akadályokat bontottak le, diktatúrákat döntöttek meg és válságokat küzdöttek le azért, hogy valódi változást és egy jobb jövőt hozzanak a kontinens számára. Ez az Európa teremtő elkötelezettség tiszteletet érdemel. Ezért hozta létre a parlament az Európai Érdemrendet. Azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
13: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
12: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek adományozta a parlament. Számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rend tiszteletre méltó tagja, illetve a rend tagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
14: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. Tre af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. Fire andre var tidlige satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der to middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden. Og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og bygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's femte af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
15: Radio 6023.
16: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
17: Radio 6023.